ma wo enkwantenten a apomudin enwo mu ma wo nyansa ne nimdie ampo ma wo nyenche Mavis ne wa woda nyame nyira opa. God bless you. Mini nat bongo yesi nyame nyira o.